majd nagpapizsak el tudjuk, hogy csak hát így kiugrál, akkor nagyon nem jöttem. Csinyik tagjártam a Dunagyar, csinyik tagjártunk meg a Dunagyar. Kang mamuak sunano ke kaya upsin be, syok duk